Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 31-e, hétfő. A mai hír összefoglalónkat követően a szeretek a török világból és a millenniumi első következnek.

mai hírösszefoglalón következik. Az iráni forradalmi gárda közleménye szerint egy amerikai támadás során az iráni forradalmi gárda több tagja és civil is meghalt vagy megsebesült. A gárda a válaszlépéseket és az agresszor megbüntetését ígérte. Egy közleményben a gárda kapcsolati osztálya azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy vasárnap agresszív támadást hajtott végre a dél-iráni Hormuzgán tartományban található szigeten. Görögország 3,6 milliárd dolláros megállapodás aláírására készült, három izraeli légvédelmi rendszer beszerzéséről, jelent meg az izraeli és görög média jelentések szerint. A jelentős fegyverüzlet a régióban Izrael agressziójának széleskörű nemzetközi elítélés ellenére folytatódik. A Jeruzsálem Poszt arról számolt be, hogy egy görög küldöttség írja alá a megállapodást az izraeli védelmi minisztériummal Tel Avivban, közel 3 évig tartó tárgyalások után.

0: A Google módosította a térképszolgáltatását annak érdekében, hogy tükrözze az amerikai kormány azon irányelvét, amely az Ontario tavat Amerika tóra nevezte át, rávilágítva a Washington és Ottawa közötti fokozódó diplomáciai és kereskedelmi feszültségekre. Mivel frissítettük a Google térképet, hogy ez tükrözze a hivatalos kormányzati forrásokban szereplő névváltoztatásokat, az Egyesült Államokban a térképet használók amerikai tó néven fogják látni, közölte a Google szombaton.
1: OTRT Türkiye Hangya Rádiójának hír műsorát hallják.
0: Az amerikai egyetemi hallgatók 74%-a szerint Izrael népirtást követel a palesztin nép ellen, derül ki a Brandeis Egyetem Maurice és Marilyn Cohen modern zsidó tanulmányok központja által 2026. augusztusában közzétett új tanulmányból. Az amerikai egyetemi hallgatók és az izraeli palesztin konfliktus című tanulmány egy online felmérésen alapul, amelyet 303 amerikai főiskolán és egyetemen 3989 egyetemi hallgató megkérdezésével végeztek el, és amelyet a Generation Lab közvéleménykutató végzett 2025. októberre és 2026. januárja között. Végezetül. A terrorizmus végereményeket kelt és új lendületet ad a régiónak, mondta el a török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan, ahogy a terrorizmus fejezetei lezárulnak, ahogy azt az elmúlt napokban Szíriában is láthattuk, a remények növekedni fognak és új szelek kezdenek fújni a régiónkban, jelentette ki Erdoğan vasárnap egy ankarai rendezvényen, amelyen Türkiye augusztus 30-ai győzelmi napját ünnepelték. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most a szeletek a török világból és az Anatóliai elsőbb legújabb epizódjait hallhatják. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink, a Szeletek a török világban mai epizódjában a történetek nagyszerű embereiről, Rasim Özdenőrenről lesz szó. A témával kapcsolatban dr. Cemile Doğaçipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Egy nemzet emlékezete nem csupán az archívumokban és a hivatalos feljegyzésekben maradt fenn. Az igazi emlékezet a nemzet nyelvében, irodalmában és történeteiben él. Rasim Özdenőrenről, a török irodalom elmúlt fél évszázadának egyik meghatározó alakjáról, ennek az emlékezetnek az egyik leghitelesebb hordozójáról lesz szó. Özdenőren, aki 2022. július 23-án távozott az élők sorából, nem csupán novellák, regények és eszék sorát hagyta maga után, hanem egy gondolkodásmódot, egy tartást és a saját gyökereire épülő irodalmi szemléletet is. Megismerni őt annyit jelent, mint megismerni a modernkori irodalom és eszmetörténetünk egyik legtermékenyebb vonulatát. Özdenőren 1940. május 20-án született Marasban. Története összefonódott ikertestvérének, a költő Alaaddin Özdenőren történetével. Gyermekkora édesapja hivatása miatt olyan anatóliai városokban élt, mint Maras, Malatya és Tunjali. A nagy találkozás azonban Marasban középiskolás éveiben következett be. Dzsáhid Zarifóluval és Erdem Bajazittal kialakított barátsága a török irodalom egyik legtermékenyebb alkotói közösségévé vált. Ez a fiatal nemzedék, amely megismerkedett Necip Fazıl Büyükdoğ című folyóiratával, az irodalmat nem egyszerű érdeklődésként, hanem küldetésként fogta fel. Özdenőren az Isztambuli Egyetemen először az újságírói intézetet, majd a jogi kart végezte el. Egy ideig a Yeni İstiklal című újságművészeti oldalát szerkesztette. A török állami tervezési hivatalban szakértőként dolgozott. Kutatási célból egy időre az Egyesült Államokban tartózkodott. Később pedig a Kulturális Minisztériumban tanácsadóként tevékenykedett. A bürokrácia azonban soha nem tudta háttérbe szorítani valódi identitását. Mindenekelőtt író volt. A török olvasó közönség elsősorban a Hét szép emberként ismert irodalmári kör egyik kiváló tagjaként ismeri. Az elnevezés Dzsáhid Zarifóluh azonos című verses kötetéből származik, és Szezai Karakocs, Nuri Pakdil, Dzsáhid Zarifóluh, Erdem Bajazit, Mehmet Akıfinan, Alaaddin Özdenőren és Rasim Özdenőren személyére utal. Ez a hét alkotó az 1960-as évektől kezdve folyóiratok,

kiadásával valóságos szellemi iskolát teremtett. A Nóri Pagdil vezetésével 1969-ben útjára indult Edebiet című folyóirat, valamint az Özdenőrön és eszmetársai által 1976-ban alapított Maverra nem egyszerűen időszaki kiadványok voltak. Olyan műhelyek kiváltak, ahol fiatal tolforgatók nevelkedtek, és ahol saját nemzeti gondolkodás érlelődött. Azokban az években, amikor nehéz volt könyvekhez és folyóiratokhoz hozzájutni, ezek a kiadványok az anatóliai fiatal olvasók számára iskolát és találkozási pontot jelentettek. Amikor életük évekkel később televíziós sorozat témájává vált a TRT képernyőjén, ezek a szép emberek az újabb nemzedékek szívébe is belopták magukat. Özdenőren ennek a körnek egyszerre volt mesternovellistája és türelmes szellemi munkása. A török irodalom számára nyújtott legmaradandóbb ajándékai kétségtelenül a novellái. Első, 1967-ben megjelent kötete, a Hasztalár Vösiklár, azaz Betegek és fények után a modern novella technikáit, a tudatfolyamatot, a belső monológot és a töredezett időkezelés mesterien alkalmazta az anatóliai ember belső világának bemutatására. A Csözülme, a Csokszeszlibír Ölöm, a Csárpilmöcslár, a Deniz Arcslán Kapi és a Kujú című köteteiben a nagyvárosba sodródó vidéki embert, a széthulló családot, valamint a hagyomány és a modernitás között örlődő lelkeket ábrázolta. Hűsei nem tökéletes alakok voltak, hanem valódi emberek. Meginoktak, megtántorodtak, azonban újra és újra megpróbáltak talpra állni. Nagyon jól ismerte Dosztojevszki és Faulkner műveit is, ám az általuk alkalmazott technikákat képes volt a földek nyelvére és érzékenységére átültetni. Úgy vélte, hogy az irodalomnak nem kiabálnia kell a mondani valóját, hanem meg kell mutatnia azt. A novellát soha nem áldozta fel a jelszavak oltárán. A Deniz Arcslán Kapi 1987-ben elnyelte a Török Írószövetség az ÖIF novellistája díját, míg egyetlen regénye az 1979-ben megjelent Güljetis Tiranadám, azaz a rózsát nevelő ember, az irodalom történetük egyik remek művévé vált. A változó világgal szemben otthonába visszahúzódó és rózsát nevelő férfi története a saját gyökerekhez való hűség és méltóság teljes ellenállás felejthetetlen metaforája. A regény idővel magának az írónak is nevet adott. Özdenőrend immár a rózsát nevelő emberként is emlegették. Özdenőrend azonban nem csupán novellista volt, egyben olyan gondolkodó is, aki nemzedékekre gyakorolt mély hatást. Műveiben mindenek előtt a Muslimáncsa Düsümöz Zerine Demeler eszék a muszlim módon való gondolkodásról, a Jenideni Nammak újra hinni, a Ruhumma Zemeleri, a lélek anyagai, a Kafakarastiran Kelimeler zavajba ejtő szavak és az Ikidünnya két világ című munkáiban következetesen egyetlen kérdéssel foglalkozott. Egy civilizáció csak akkor maradhat fenn, ha saját fogalmaival gondolkodik. Véleménye szerint közelmúltunk legnagyobb vesztesége az volt, hogy kölcsönvett fogalmakkal kezdtünk gondolkodni, és hozzászoktunk ahhoz, hogy saját világunkat mások szemüvegén keresztül szemléljük. Ez a felismerés azonban nem valamiféle leegyszerűsített nyugatellenséghez vezette, hanem egy türelmes, mélyreható és az erkölcsöt középpontba állító újjáépítési felhíváshoz. Legyen szó a családról, városról, erkölcsről vagy civilizációról, bármilyen témához nyúlt, azt mindig a gyökerekhez és az ember belső világához kapcsolta. Hosszú éveken át vezetett újságírói rovatában is ugyanezt a vonalat követte. Nem kiabáló, nem vitatkozó, nem az olvasott saját civilizációjának forrásaival való újbóli találkozásra hívó hangot képviselt. Nem véletlen, hogy munkásságáról napjainkban is folyamatosan készülnek egyetemi dolgozatok és disszertációk. Ez a gazdag életmű természetesen nem maradt elismerés nélkül. A török nagy nemzetgyűlés kiemelkedő szolgálatáért díjától kezdve a 2015-ben neki ítélt köztársasági elnöki kulturális és művészeti nagy díjig számos elismeréssel tüntették ki. Azonban számára az igazi jutalmat azok a tolforgatók jelentették, akiknek kibontakozását elősegítette. A folyóiratok szerkesztőségeiben, dedikálásokon és konferenciákon bátyként támogatta a fiatal írókat. Senkit sem nézett le, meghallgatta őket, elolvasta írásaikat és utat mutatott nekik. Irodalmi és szellemi életünk különböző területein ma is számtalan olyan ember tevékenykedik, aki az ő munkásságának örökségét viszi tovább, és aki hálával és szeretettel emlékezik meg róla. Szép dolog Rasim Özdenőrre halála után kegyelettel emlékezni, de az igazi tisztelet iránta az, ha műveit olvassuk és másokkal is megismertetjük, mert egy nemzet azon a napon tűnik el, amikor elveszíti nyelvét és a történetét. Özdenőren
egész életét annak szentelte, hogy gazdagítsa ezt a nyelvet és ezt a történetet. Novelláival a szívünket, esszéivel pedig az elménket építette. Regényének főhőséhez hasonlóan, ő is zaj és feltűnés nélkül türelmesen nevelte a saját rózsáját. Ennek a rózsának az illata pedig ma is ott van az irodalmunkban. A mi feladatunk az, hogy ezt a nemes örökséget továbbadjuk a fiatal nemzedékeknek, és a Rasim Özdenőrennek mindig megőrizzük méltó helyét a török irodalom élvonalában. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. A témával kapcsolatban dr. Jamil Dolcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaltuk össze. A jövő héten ismét egy kiemelkedő török személyiséggel jelentkezünk. Tartsanak velünk!

Afford felsin, földrajzi formayı Emil yok alat alakultak ki. O tengerek niha o saras föld feli mozdulnak el, niha ösenomyak o saras földet iş hegeket hoznak litre. Hosu ivek foyaman ki alakult tavak, foyok, fenşikok, iş şikşagok, alakitiyak mayı vilagunkat. Mindegi kük, nilkülöz hetetten ilö heyet bisto şitanak o zilö linyek samara. İşe földi ilet ezekneko kipzöt minyeknek közön hetöen foyta tothat tovab. O zemberek iş ezeknek terleteknek közön hetöen eligit hetik ki o zalap vetö sükşikle teyiket mint pildaul o tabla kozaş o menedik işo videlem. Anatolia'ban afoyoknak sintin mindik nagyon fontos serepük volt o zemberek iletiben. Oyan sivilizasyok viragostak körülöttük, ameyek o vilag törtinelemben iş numot haktad. A vulkanikus lavat töp 10.000 ev alat erodalo melendis patak heye azonban egedülallo. Uganiş o melendis patak hosta litre o zıhlara völget o vilag egik leknagyob kanyonyat ahol emberek il.

tit koşap işlek videttep települişe. Avöget övezö siklak könyü alakit hatuşaga lehetövi tette ozemberek samara, hoik töpsaz templomot işlak oteret hozanak it litre. Haseret otermiset ben kirandulni, akor közel nik saz di pişelle eresket het, otizen nik kilometer hosu, ıhlara bölge sabattiri muzeumba. O melendis patak millet şiit alva, azölt enlö, völk, ayan, töp, mint saz templom, tizen hat koloştor, iş maşlak o hey tekinte tövmek, ahol körül belül, nosvan ezer ember iyit. Bar, mar nem mindegik al, oterület geologeyi adotşagayına közön hetüen, tizen kit oyan templomot latogat hatmek, ameyeket siklak babaytak, iş ameyek közül oz eğri taş, sümbüllü, yılanlı iş kokar templom o lek yelen tuşep. İt felfedes heti o siklaba vayt, falfeşt miyek geldiysi tek templomokat, ezeket oz egedülalo kultural iş iş törtinel mi kinçeket. O zeyri taş templom ek hat almaş senti, iş ekben avölk egik lek övşip temploma. O kit sinteş freşko kaldiysi te templom ekrise mik mindik al. Bar o freşko nagyon mekkoptak, mik mindik nagyon amulatba eytö oz eleven şigük işe şok sinu şigük. O yılanlı templom sintin kiemelkedik oz evangeliumi timakat işe tul vilagot abrazolo freşkoyi val. Azokat, akik vigik mennek o zıhlara bölgön, atündir kimiyek mellet o selime katedraliş var ya. O vidik leknagyop temploma o kit sinteş selime katedraliş, amey azal keltifel o figelmet, hog it ek hazi semiyeket neveltek, iş it tartottak mek ozen şö hangoş vallaşi sertartaşt. O zıhlara bölg atündir kimiyek kel barlangok kal iş azöşi sivilizasyok numayit hordozo varajla toşli köribel Kapadokya regio risit kipezi. Kapadokya törtinete o heti takik nulik vissa. De töp nire uyg işmerik, mint ozel şö kerestin yek menedik heye, akik azül döstetiş, iş o halal elöl menekültek ide. Azok akik ile tük mekmentişe, iş azuy vallaş teryestişe irdeki ben irkestek otirşik ve földalat divaruşok ban telepettek le. Bar o beçlişek serint, töp mint saz ötven földalat divaruş litezet, közülük çupan, harminsat került elö. O földalatli varoşok lehetövi tettik, hoyk varatlan tamadaş, vayk maş vesi ideyin görşan el tutyanak reytözni ozemberek. Ezeka varoşok mirnuki çodak, ameyek ben mindenre gondoltak ahoz, hoyk ozemberek bistonşakban ilheşşenek. Asobakat, konhakat, ilen miser raktarakat, kutakat, İştallokat, iştemplomukat, sük foyoşok kötöttik össe ekmaşşal. O kibülrol irkezö tamadaşok ellen asobakat, nag iş nehiz kerek kövekkel zartak le. Ezekneko varoşok nag sellözö kiminyeyi, fütişi iş çatorna rentsereyi iş voltak. Lehetetten uyk meklatogatni ezeketo varoşokat, hoyt ne nügözzikle ozembert. O felsinen ilo ember nem gözli çodalni azok elsant şagad, akik o hitükirt ebben a sük iş alaçon körnezetben, o naptol tavol töltöttik o zile tüket. O derin kuyu, o kaymaklı iş o tatların o leg işmertep iş leg többet latugatot földalatti varoşok. O hetitak altal alapitot derin kuyu földalatti varoş, Kapadokya egikle girtekeşep varoşa. Eza földalatti varoş tizankit sinteş iş ötven miter mire nulikle. O varoşvan ekserre ötven ezer ember ilhetet. O hatalmaş, földalatti varoş tük ileteş sellözü renserrel, misyonaryuş işkolaval, menedik sobakkal, kutakkal, işbörtönler rendelkezik. O sakürtök azona vileminyen vannak, hoge harmadik emeleten azonu şiito 10 kilometreş alagut, kaymaklı földalatti varoş,

Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Az USA légi csapást mért Ilan Ralak szigetére. Görögország a gázai népirtás ellenére is folytatja a 3,6 milliárd dolláros izraeli légvédelmi megállapodást. A Google térkép átnevezte az Ontario tavat Amerika tóra. Az amerikai egyetemisták 74%-a szerint Izrael népirtást követel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai adásunk. Holnap ismét egy órakor tartsanak velünk. Addig is szép napot kívánunk!